90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a költözési kedve Magyarországon, hamarosan indul az őszi róka vakcinázás, változóan felhős idő várható. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás, a területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csak nem 200 ezer fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás, a légmozgás gyengen mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 18-a reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Pályázaton keresik a Janus Pannonius Múzeum új igazgatóját. Ítélet született a hajléktalant megölő pécsi férfi ügyében. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Pályázatot ír ki a Janus Pannonius Múzeum igazgatói munkakörének ellátására Pécs városa. Bertó Gábor jelenlegi vezető 5 évre szóló megbízatása az év végén jár le. A felhívás szeptember 21-én jelenik meg, ezt követően a jelentkezőknek 30 napjuk lesz benyújtani pályázatukat. A pályázókat később szakmai bizottság is meghallgatja. A leendő vezető 2027. január 1-től töltheti be pozícióját. Jogerősen 17 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki 2023 nyarán Pécsett, felcsalt a lakására és ott megölt egy hajléktalant. A férfit akkor már egy ideje foglalkoztatta az emberölés gondolata. Ráadásul családi tragédiák után zárkózottá vált, rendszeresen alkoholt és nyugtatót fogyasztott. Egy nap elhatározta embertől. Az áldozattal lakása környékén találkozott, meghívta magához, majd a konyhában végzett vele. A bíróság határozata szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. 6. alkalommal rendezik meg a pécsi nemzetközi tangó ünnepet, ami a héten péntektől vasárnapig várja az érdeklődőket. A látogatók többek között amatőr tangó versenyt láthatnak, lesznek koncertek, táncbemutató és divatbemutató is, de táncszínházi előadásra is lehet számítani. A 3 napos rendezvény vasárnap a Tettyei Romoknál tangó piknikkel zárul majd. A részletes program elérhető Pécs hivatalos honlapján. Több mint 2000 gyermek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a Katolikus Karitász kampányában. A Legyen öröm az iskolakezdés segélyprogramot a nehéz helyzetű családok terheinek enyhítésére indította el a szervezet. A csomagokat a családok körülményeit felmérve állították össze. A kezdeményezés a Lépcsőfok programmal folytatódik, amelynek részeként egész tanévben figyelemmel kísérik több mint 200 diák fejlődését. Emberölés kísérlete miatt emelt vádat egy nő ellen a Baranya vármegyei főügyészség. A nő tavaly nyáron megbeszélte egy férfi ismerősével, hogy együtt töltik a napot annak lakásában. A nő eközben alkoholt fogyasztott és ittas állapotba került, emiatt vitába keveredtek. A férfi ekkor a nőt távozásra szólította fel, ám az nem tett ennek eleget, inkább a konyhában magához vett egy kést és megszúrta, majd megütötte és megrúgta a sértettet. Az ügyészség szerint a nő tette emberölés büntet kísérletének megállapítására alkalmas. Szerdán kezdődtek és egy héten át tartanak az idei Európai Mobilitási Hét programjai országszerte. A rendezvény részeként jövő kedden rendezik meg az autómentes napot, melynek célja az, hogy felhívja a figyelmet a túlzott autóhasználat hosszú távú környezeti és egészségügyi hatásaira. Pécsett szeptember 22-én a tükebusz valamennyi járatán mindenki számára térítésmentesen biztosítják az utazást Pécs közigazgatási területén, ezzel is arra ösztönözve a lakosságot, válassza a helyi közösségi közlekedést. Hétvégén rendezik a kulturális örökség napjait Magyarországon, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a közönség előtt. A szombaton és vasárnap rendezendő programon Baranyában is több helyszínen várják a látogatókat. Pécsett, Mohácson, Magyaregregyen, illetve Borjádon is lesznek programok. A részletes tudnivalókért az örökségnapok hivatalos oldalát érdemes felkeresni. Hétfőn és kedden újabb helyszíneken folytatódik az őszilomtalanítás Komlón. A Délkom tájékoztatása szerint ezúttal Körtvélyes, Kökönyös, Dávidföld, Mecsekfalu és Sikonda területén gyűjtik össze a feleslegessé vált kacatokat, melyeket a szállítási napon kora reggelig kell kihelyezni a kukák mellé. Fontos, hogy elektronikai és veszélyes hulladékot, építési törmeléket és zöld hulladékot a lomtalanítás során nem szállítanak el. Nem csak Pécsett, Harkányban is keresik már a leendő mindenki karácsonyfáját. Az önkormányzat idén is a lakosság segítségét kéri a megfelelő fenyő megtalálásához. Akinek van olyan fája, ami kivágásra vár, jelezheti azt a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályán. A kiválasztott fa kivágásáról, illetve a keletkező zöld hulladék elszállításáról Harkány önkormányzata gondoskodik majd, a fenyő pedig advent idején feldíszítve a helyi művelődési ház előtt áll majd. Kőkútra riasztották a baranyai tűzoltókat szerda délután. A településen egy családi ház udvarán égett mintegy 500 négyzetméteren füves, gazos terület, valamint az ott felhalmozott tűzifa és faröngök is lángra kaptak. A tűz egy közeli erdőt is veszélyeztetett. A tulajdonos elmondása szerint a területen előző nap égettek, a parazsat pedig földdel takarták le. A tűz vélhetően innen terjedt tovább. A szigetvári és kadarkúti hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, személyi sérülésről nem érkezett hír. Roadpol akció zajlik a baranyai közutakon is. A rendőrség országszerte egészen szeptember 22-éig fokozottan ellenőrzi a passzív biztonsági eszközök használatát. Kiemelten figyelik a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek, illetve segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát. A hatóság arra emlékeztet, a passzív biztonsági eszközök használata jelentős mértékben csökkentheti a súlyos sérülések bekövetkezését. Bajnoki meccsre készül a PVSK meccsek fűszért. A férfi vízilabda UB1B első fordulójában a pécsi csapat a Cegléd otthonában nagy arányú győzelmet aratott. A második fordulóban hazai mérkőzés vár a csapatra, a bajnokság egyik legerősebb együttes ellen. Szeptember 19-én szombaton délután 4 órakor a PVSK az Elte Beacot fogadja Pécsett az Abay Nemes Oszkár sportuszodában. Hétvégén a 8. fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2. A 10. helyen álló Szentlőrinc a BVRC Zuglót fogadja, míg a továbbra is sereghajtó helyen álló HR Rend Kozármisteny idegenben a Karcag otthonában lép pályára. Mind a két baranyai csapat vasárnap találkozik ellenfelével. A meccsek délután 4 órakor kezdődnek. 7 forduló után eddig hibátlan teljesítménnyel a tabella első helyéről várja a labdarúgó MB3 folytatását a PMFC. A pécsi csapat ezúttal hazai pályán játszik, az ellenfél pedig az MTK 2-es számú együttese lesz, szombaton délután 5 órakor. A PTE Peac 13 ponttal a bajnokság 4. helyén áll, és ebben a fordulóban idegenben a Dunaharaszti otthonában lép pályára. A mérkőzést szintén szombaton játsszák, délután 4 órától. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legnagyobb sztár.

0: változatosabban. Ez a Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án pénteken sok boldogságot Diánák, szülinaposok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 4 perc múlva már 4:07, Rihanna kezd az Umbrellával, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Szeptember 18-a van, péntek, az illetlenség világnapja. Na, nem azt jelenti, hogy parasztnak kell lenni, hanem pont, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire elterjedt a tiszteletlenség a mindennapokban, és rávilágít az illem, valamint a kulturált viselkedés hiányára. Mojo és a Chillén ezzel megy tovább a péntek reggel. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján a néhol ködös reggelt napos gomoly felhős idő váltja. Egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat elszórtan. 20-27 fok valószínű, keleten lesz melegebb. Részletek a hírek végén, amelyet majd Taylor Swift dala követ.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ítélet született a hajléktalan megölő pécsi férfi ügyében. Napközben 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Jogerősen 17 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki 2023 nyarán Pécsett, felcsalt a lakására és ott megölt egy hajléktalant. A férfit akkor már egy ideje foglalkoztatta az emberölés gondolata. Ráadásul családi tragédiák után zárkózottá vált, rendszeresen alkoholt és nyugtatót fogyasztott. Egy nap elhatározta embertől. Az áldozattal lakása környékén találkozott, meghívta magához, majd a konyhában végzett vele. A bíróság határozata szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Augusztus 14-én reggel 9 óra tájban Pécsett a Majorosi és a Bástya utca kereszteződésében összeütközött egy barnás, aranymetál színű, terepjáró kialakítású Nissan és egy kerékpár. A karambol után a két érintett beszélt egymással, majd az autót vezető őszhajú idős férfi elhajtott a helyszínről. A balesetnek egy fehér bukósisakot viselő robogós is a szemtanúja volt, ő is beszélt a kerékpárossal. A pécsi rendőrkapitányság a baleset további szemtanúit keresi. Aki bármit tud az esetről, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a rendőrségen. Hétvégén a 8. fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2. A 10. helyen álló Szentlőrinc a BVSC Zuglót fogadja, míg a továbbra is sereghajtó helyen álló HR Rend Kozár Mistenj idegenben a Karcag otthonában lép pályára. Mind a két baranyai csapat vasárnap találkozik ellenfelével. A meccsek délután 4 órakor kezdődnek.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Szennyvízakna fedlapot cserélnek Pécsett az alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca és a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben délnyugat felől gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Elszórtan eső, zápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of M, a legjobb zenék. Most már egyre többször indul párásan, ködösen a nap itt-ott. Vannak helyek, ahol ma reggel is ez a helyzet. 7 és 15 fok között van odakint. Napos, gomoly felhős idő lesz egy-egy elszórt futózáporral, 20-27 fokkal, és ma is keleten lesz melegebb. Holnap a maihoz szinte megszólalásig hasonlít majd az időjárás. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de délután északnyugat felől erőteljesebb felhő átvonulás indul, viszont a jó hír, hogy esni nem fog, 24-29 fok lesz majd a hét utolsó napján. Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel és egy laza nyárias szambával örülünk ennek. Jön a Más Kanada, a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek szeptember 18-a péntek friss hírei, a következő órában pedig majd az IMF. You're unbelievable. És Zséda is.

0: hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gereslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grand Espacen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban,

0: vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kisesti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
1: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Pályázaton keresik a Janos Pannonius Múzeum új igazgatóját. Elszórtan ma is kialakulhat kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pályázatot ír ki a Janos Pannonius Múzeum igazgatói munkakörének ellátására Pécs városa. Bertó Gábor jelenlegi vezető 5 évre szóló megbízatása az év végén jár le. A felhívás szeptember 21-én jelenik meg, ezt követően a jelentkezőknek 30 napjuk lesz benyújtani pályázatukat. A pályázókat később szakmai bizottság is meghallgatja. A leendő vezető 2027. január 1-től töltheti be pozícióját. Emberölés kísérlete miatt emelt vádat egy nő ellen a Baranya vármegyei főügyészség. A nő tavaly nyáron megbeszélte egy férfi ismerősével, hogy együtt töltik a napot annak lakásában. A nő eközben alkoholt fogyasztott és ittas állapotba került, emiatt vitába keveredtek. A férfi ekkor a nőt távozásra szólította fel, ám az nem tett ennek eleget, inkább a konyhában magához vett egy kést és megszúrta, majd megütötte és megrúgta a sértettet. Az ügyészség szerint a nő tette, emberölés büntet kísérletének megállapítására alkalmas. Bajnoki meccsre készül a PVSK meccsek fűszért. A férfi vízilabda OB1B első fordulójában a pécsi csapat a Cegléd otthonában nagy arányú győzelmet aratott. A második fordulóban hazai mérkőzés vár a csapatra, a bajnokság egyik legerősebb együttes ellen. Szeptember 19-én szombaton délután 4 órakor a PVSK az Elte Beacot fogadja, Pécsett az Abai Nemes Oszkár sportuszodában.
2: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
3: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Szennyvízakna fedlapot cserélnek Pécsett az Alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborc utca és a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben délnyugat felől gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Elszórtan eső, zápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, szép jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Szeptember 18-a van péntek, amely idén is a Diánák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak egyaránt. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Ebben a fél órában biztosan hallgatunk majd I.I.O.-t, szól a Rapture, elsőként pedig Alexandra Burke Florida-val közös Bad Boys című dala.
2: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án, 1971-ben a mai napon a Pink Floyd volt az első rockzenekar, amely fellépett egy klasszikus zenei fesztiválon Svájcban. Most pedig a 90-es és 2000-es évek fordulójának egyik ikonikus elektronikus dalával megy tovább a péntek reggel. Jön az amerikai Ajajó és a Rapture a Best FM.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. 20-27 fok, napsütés, felhők, egy-egy elszórt zápor, zivatar, erre készülhetünk ma, és ma is keleten lesz majd melegebb. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Will Smith és a Man in Black bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is várja az érdeklődőket a kulturális örökség napjainak program sorozata. Napközben 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Hétvégén rendezik a kulturális örökség napjait Magyarországon, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a közönség előtt. A szombaton és vasárnap rendezendő programon Baranyában is több helyszínen várják a látogatókat. Pécsett, Mohácson, Magyaregregyen, illetve Borjádon is lesznek programok. A részletes tudnivalókért az örökségnapok hivatalos oldalát érdemes felkeresni. Kőkútra riasztották a baranyai tűzoltókat szerda délután. A településen egy családi ház udvarán égett mintegy 500 négyzetméteren füves, gazos terület, valamint az ott felhalmozott tűzifa és faröngykök is lángra kaptak. A tűz egy közeli erdőt is veszélyeztetett. A tulajdonos elmondása szerint a területen előző nap égettek, a parazsat pedig földdel takarták le. A tűz vélhetően innen terjedt tovább. A szigetvári és kadarkúti hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, személyi sérülésről nem érkezett hír. Hétforduló után eddig hibátlan teljesítménnyel a tabella első helyéről várja a labdarúgó MB3 folytatását a PMFC. A pécsi csapat ezúttal hazai pályán játszik, az ellenfél pedig az MTK 2-es számú együttese lesz, szombaton délután 5 órakor. A PTE Peac 13 ponttal a bajnokság negyedik helyén áll, és ebben a fordulóban idegenben a Dunaharaszti otthonában lép pályára. A mérkőzést szintén szombaton játsszák délután 4 órától.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Szennyvízakna fedlapot cserélnek Pécsett az alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányban zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca és a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben délnyugat felől gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Elszórtan eső, zápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom, pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 18-án pénteken, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak. 1961-ben ezen a napon született James Gandolfini, amerikai színész legismertebb szerepe a Mafiózók című sorozat Tony Sopranója. Megszületett Lance Armstrong, amerikai professzionális országúti kerékpár versenyző, aki 1999-től 2005-ig 7-szer nyerte meg a Tour de France-t. 1971-ben ezen a napon született Jada Pinkett Smith, amerikai színésznő, Will Smith felesége. És 1976-ban a mai napon született Ronaldo, nem Cristiano a portugál, hanem a kétszeres világbajnok brazil válogatott labdarúgó. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: és Tarány Tamás is. Rövid szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
2: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék.
4: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.
5: És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pályázaton keresik a Janos Pannonius Múzeum új igazgatóját. Elszórtan ma is kialakulhat kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pályázatot ír ki a Janos Pannonius Múzeum igazgatói munkakörének ellátására Pécs városa. Bertó Gábor jelenlegi vezető 5 évre szóló megbízatása az év végén jár le. A felhívás szeptember 21-én jelenik meg, ezt követően a jelentkezőknek 30 napjuk lesz benyújtani pályázatukat. A pályázókat később szakmai bizottság is meghallgatja. A leendő vezető 2027. január 1-től töltheti be pozícióját. Új előadással jelentkezik a héten a Pécsi Nemzeti Színház. Szeptember 19-én lesz a premierje, Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című zenés házastársi perpatvarának, jelezte a színház. A Nagy Színházban látható előadás a Nyírségben játszódik, és egy letűnt világot idéz meg a duhajkodó ifjú földesúr és feleségének történetével. A darab rendezője Kis Domonkos Márk, a főbb szerepekben Juhász Bence és Bájer Fruzsina láthatóak. Az előadáson közreműködik a Mecsek Táncegyüttes és a Kacaj zenekar művészei. Elhunyt Deák Bill.

0: Gyula. A hírt az Artisjus díjas művész közösségi oldalán jelentették be csütörtökön délelőtt. A posztban az olvasható, az énekes egy műtét után váratlanul halt meg. Deák Bill Gyula a kőbányai Sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte pályafutását. Első komolyabb együttese a Sirius volt. 1979 nyaráig vendégként, majd állandó tagként lépett fel a Hobo Blues Banddel. Deák Bill Gyula temetéséről később intézkednek.
1: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Szennyvízakna fedlapot cserélnek Pécsett az alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányba zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca és a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben délnyugat felől gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Elszórtan eső, zápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 4 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, jó készülődést annak, aki még otthon hallgat minket. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha van hír az utakról, jöhet ide, és ugyanitt a Diánákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni. Nem sokára Brandy, a What About Us-szal, mindjárt a Madison Avenue, most pedig a Black Legend jön, és a You See the Trouble with Me.
1: Best FM, a legjobb zenék.
3: 1975, we brought you an album with a song.

Watch the bullshit.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 18-án pénteken. Nincs semmi különös az utakon, nincs dugó, nem tudok balesetről, úgyhogy maradjon is így. Ha valaki mást tapasztal, hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Mi meglepő, hogy az autómentes hétvégén, ami közeleg, holnap-holnap után tényleg lesz olyan hely, ahol csak autómentesen lehet közlekedni. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni szeptember 19-én és 20-án, azaz holnap és holnap után az autómentes hétvége miatt Budapesten. Több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és fenntartható közlekedés népszerűsítő programjaikkal. A szervezők a Kálvin tértől a Szabadsághíd budai hídfőjéig a pesti alsórakparton és most először a Műegyetem rakparton is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést Brandivel, What About Us, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Rock, Big Rock.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idő jön a front után, sok napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, 20-27 fokkal csapadék nélkül. Részletek és a hétvége időjárása a hírek végén, amelyet majd George Michael dala követ. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ítélet született a hajléktalan megölő pécsi férfi ügyében. Napközben 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Jogerősen 17 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki 2023 nyarán Pécsett, felcsalt a lakására és ott megölt egy hajléktalant. A férfit akkor már egy ideje foglalkoztatta az emberölés gondolata. Ráadásul családi tragédiák után zárkózottá vált. Rendszeresen alkoholt és nyugtatót fogyasztott. Egy nap elhatározta embertől. Az áldozattal lakása környékén találkozott. Meghívta magához, majd a konyhában végzett vele. A bíróság határozata szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Augusztus 14-én reggel 9 óra tájban Pécsett a Majorosi és a Bástya utca kereszteződésében összeütközött egy barnás, aranymetál színű, terepjáró kialakítású Nissan és egy kerékpár. A karambol után a két érintett beszélt egymással, majd az autót vezető őszhajú idős férfi elhajtott a helyszínről. A balesetnek egy fehér bukósisakot viselő robogós is a szemtanúja volt, ő is beszélt a kerékpárossal. A pécsi rendőrkapitányság a baleset további szemtanúit keresi. Aki bármit tud az esetről, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a rendőrségen. Hétvégén a 8. fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2. A 10. helyen álló Szentlőrinc a BVSC Zuglót fogadja, míg a továbbra is sereghajtó helyen álló HR Rend Kozár Mistenj idegenben a Karcag otthonában lép pályára. Mind a két baranyai csapat vasárnap találkozik ellenfelével. A meccsek délután 4 órakor kezdődnek.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Szennyvízakna fedlapot cserélnek Pécsett az alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborc utca és a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben délnyugat felől gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Elszórtan eső, zápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idővel zárul a munkahét, és hasonló időben bízhatunk a hétvégén is. 20-27 fok, napsütés, néha gomoly felhők, csapadék nélkül. Most is délkeleten lesz majd melegebb, hétfőn pedig egy újabb hidegfront érkezik, visszaesik a napközbeni maximum 19-24 fok közé. Az ex Spice Girl, Jerry, Hallivel és ma már Horner is, Look at Me című dala jön a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után is sok régi ismerőssel találkozhatunk. Jön például Sting és Cheb Mami közöse. És a halott pénz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében a kiépített terelésben lerobbant valaki a külső sávon. Köszi Tibinek az infót, aki szintén imént említett hívható SMS Viber számunkat használta. Jó reggelt, jó utat, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székén

0: Érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
1: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
2: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Petszen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
2: Ez volt a programajánló.
4: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Pályázaton keresik a Janos Pannonius Múzeum új igazgatóját. Elszórtan ma is kialakulhat kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pályázatot ír ki a Janos Pannonius Múzeum igazgatói munkakörének ellátására Pécs városa. Bertó Gábor jelenlegi vezető 5 évre szóló megbízatása az év végén jár le. A felhívás szeptember 21-én jelenik meg, ezt követően a jelentkezőknek 30 napjuk lesz benyújtani pályázatukat. A pályázókat később szakmai bizottság is meghallgatja. A leendő vezető 2027. január 1-től töltheti be pozícióját. Emberölés kísérlete miatt emelt vádat egy nő ellen a Baranya vármegyei főügyészség. A nő tavaly nyáron megbeszélte egy férfi ismerősével, hogy együtt töltik a napot annak lakásában. A nő eközben alkoholt fogyasztott és ittas állapotba került, emiatt vitába keveredtek. A férfi ekkor a nőt távozásra szólította fel, ám az nem tett ennek eleget, inkább a konyhában magához vett egy kést és megszúrta, majd megütötte és megrúgta a sértettet. Az ügyészség szerint a nő tette, emberölés büntet kísérletének megállapítására alkalmas. Bajnoki meccsre készül a PVSK Mecsek Fűszért. A férfi vízilabda OB1B első fordulójában a pécsi csapat a Cegléd otthonában nagy arányú győzelmet aratott. A második fordulóban hazai mérkőzés vár a csapatra, a bajnokság egyik legerősebb együttes ellen. Szeptember 19-én szombaton délután 4 órakor a PVSK az Elte Beacot fogadja, Pécsett az Abay Nemes Oszkár sportuszodában.
4: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
5: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. szennyvíz aknafedlapot,

0: Cserélnek Pécsett az Alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca és a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben délnyugat felől gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Elszórtan eső, zápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az AI szerint ezek a boomer köszöntések. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek egy kávé mellett. Legyen csodás, áldott napotok, drága barátaim. Itt a KED, haladunk a hétvége felé, puszi mindenkinek mindez. Mozgó gipek, csillogó rózsák, kávésbögrék és macskák kíséretében. Hát én és a Basement Jacks is azért sok szerencsét kívánok mindenkinek. Jön a Good Luck, 3 lassan 4 perccel múlt 9. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
1: Best FM.

Ezt FM a legjobb zenék. Péntek van, és egészen jól alakult a forgalom képe eddig, de sajnos történt egy-két baleset. Az M3-ason a főváros felé a Vác-Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a kocsisor. Két autó ütközött a 11-es főúton Szentendrén, a Dunakanyar körúton. Az érintett szakaszon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat, óvatosan, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Rögtön Junior Jack jön az S-számbával, most pedig egy régi ismerős Sting, és a Desert Rose Chad Mami-val a besten.

Best FM a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idő jön a front után ma is, és ilyen időnk lesz egész hétvégén. 25 fok körüli maximum, sok napsütés, kis gomoly felhővel, csapadék nélkül. Használjuk ki a szép késő nyári kora őszi időt, mert hétfőn hideg front érkezik, sokkal hűvösebb levegővel és itt-ott záporral, zivatarral. Édes menekülés a hétköznapokból. Már péntek van, szeptember 18-a, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak is. Mindjárt itt a hétvége, Gwen Stefanival hangolódunk rá, és Akonnal, The Sweet Escape a bestem. Yeah!

0: Best FM a legjobb zenék, Danny Minogue és a Flower Power közöse folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2004-ből játszom a You Won't Forget About Me-t, hívható SMS Viber számunk, ha dugó baleset lenne, 0620-55-55-155, én per pillanat ilyesmiről nem tudok, és ez remélem, hogy nagyon sokáig így is marad.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindegy, hogy télen 5 körül vagy nyáron este 9 tájékán, a naplemente így is úgy is gyönyörű. A nap nyomában járunk a következő órában a Planet Funkkal Chase the Sun. Egyébként most már egyre korábban van, már este 7 előtt naplemente, és reggel 6:30-kor virrad. A nap után szél, Rúzsa Magditól szól a széldal a következő órában.
2: Nem tudtam szólni, mert kúl nagy a szél.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is várja az érdeklődőket a kulturális örökség napjainak program sorozata. Napközben 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Hétvégén rendezik a kulturális örökség napjait Magyarországon, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a közönség előtt. A szombaton és vasárnap rendezendő programon Baranyában is több helyszínen várják a látogatókat. Pécsett, Mohácson, Magyaregregyen, illetve Borjádon is lesznek programok. A részletes tudnivalókért az örökségnapok hivatalos oldalát érdemes felkeresni. Kőkútra riasztották a baranyai tűzoltókat szerda délután. A településen egy családi ház udvarán égett mintegy 500 négyzetméteren füves, gazos terület, valamint

0: Az ott felhalmozott tűzifa és faröngök is lángra kaptak. A tűz egy közeli erdőt is veszélyeztetett. A tulajdonos elmondása szerint a területen előző nap égettek, a parazsat pedig földdel takarták le. A tűz vélhetően innen terjedt tovább. A szigetvári és kadarkúti hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, személyi sérülésről nem érkezett hír. Hétforduló után eddig hibátlan teljesítménnyel a tabella első helyéről várja a labdarúgó MB3 folytatását a PMFC. A pécsi csapat ezúttal hazai pályán játszik, az ellenfél pedig az MTK 2-es számú együttese lesz, szombaton délután 5 órakor. A PTE Peac 13 ponttal a bajnokság negyedik helyén áll, és ebben a fordulóban idegenben a Dunaharaszti otthonában lép pályára. A mérkőzést szintén szombaton játsszák, délután 4 órától.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Szennyvízaknak fedlapot cserélnek Pécsett az Alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca és a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben délnyugat felől gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Elszórtan eső, zápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szeptember 18, péntek, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak is. Még egy kis indián nyár ebben az órában, jön a Señorita nem sokára Justin Timberlake-től, illetve a Negrocantól a Cadavez. Az órát Idacor és Fedla Grand közöse a Let Me Think About It indítja 5 perc elmúlt 10. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Ezt a FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ma is mixben szólnak a Night Shift Extrában, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, de hogy a heti rezidensek közül kiduplázik a héten, legyen egyelőre meglepetés. Most a Simply Red és a Fairground jön a besten.

0: Esztefem, a legjobb zenék. Súlyos baleset történt sajnos az M5-ösön Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében. A 114-es kilométer környékén jelenleg áll a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon is óvatosan, mert hogy a belső sávra is kerültek törmelékek. Baleset történt korábban az M3-ason is Budapest felé, a Vác-Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik ott is a kocsisor. Jó utat, ha a közlekedési hír van, a 0620 55 55 155-re várom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelőrendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: A Rumbiszló Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbiszló mai ebéd ajánlata 2990 forintért, jókai bableves csipetkével. Az A-menü tőkehal fokhagymás sörtésztában petrezselymes burgonyával, a B-menü mágyarakás, a C-menü bolonyai spagetti. A Paleo menü 3290 forintért, tyúkusleves zöldségeivel, borskéregben sült sertéskaraj, batátakockákkal. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejszínes tárkonyos szárnyos raguleves. Az A-menü rántott harcsafilé, fokhagymás tejföllel, resztelt sajttal és fűszeres steak burgonyával. A B-menü csokoládés rizs felfújt vaníliás tejszínkrémmel. És végül a vegán menü 3290 forintért. Petrezselymes sárga borsóleves tofuval, burgonya fűzelék karfiol pörköltel.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Kor testvérek, azaz a The Kors vidám dalával fordulunk rá lassan a hétvégére. Szóval majd a Breathless a délelőtt utolsó órájában hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési információ, ide várom, és marad a rezgésszám, de már magyarul. Hozom Mohamed Fatima slágerét is. Rögtön 11 óra, ha a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőz

0: a B menü mágyarakás, a C menü bolonyai spagetti. A Paleo menü 3290 forintért, tyúkusleves zöldségeivel, borskérekben sült sertéskaraj batátakockákkal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejszínes tárkonyos szárnyos ragú leves. Az A menü rántott harcsafilé, fokhagymás tejföllel, resztelt sajttal és fűszeres steak burgonyával. A B menü csokoládés rizs felfújt vaníliás tejszínkrémmel. És végül a vegán menü 3290 forintért. Petőzselymes sárga borsóleves tofuval, burgonya fűzelék karfiol pörkölt el.
1: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Nehéz évet zárhatnak a hazai borászok. Újra kezdődtek a tárgyalások a norvég alapról. Szingapúrban már az olvasásért is fizetnek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szület már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk. Mondta a rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megszült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem terne. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Két szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termés. Ések lehetnek mind, de nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alapforrásairól, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra zöld és egészségügyi fejlesztésekre, kulturális projektekre, valamint a helyi közösségek és a társadalmi felzárkóztatás támogatására. Az előző támogatási időszak csaknem 78 milliárd forintos keretéhez Magyarország nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezetről. Illegális preparátor műhely miatt emeltek vádat két férfi ellen. Egyikük engedély nélkül gyűjtött védett állatokat, majd kitömte és az interneten értékesítette azokat. A példányok természetvédelmi értéke csaknem 50 millió forint. Társánál egy madárvédő szervezet munkatársánál engedély nélkül tartott fegyvereket és több mint 500 lőszert is találtak. Ügyükben a Szegedi Járásbíróság dönt. Fizetnek az olvasásért Szingapúrban, aki naponta legalább 15 percet tölt könyvvel, virtuális érméket gyűjthet, 50 teljesített nap után pedig mindegy 250 forintnak megfelelő összeget kap. Meggazdagodni tehát senki sem fog, a programmal elsősorban a rendszeres olvasásra ösztönöznék az embereket, és visszaszorítanák a rossz hírek kényszeres, vég nélküli görgetését. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként nyugaton időnként több felhő lehet az égen. Futó zápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton alakulhat ki néhol eső vagy zápor. Vasárnap is maradhat a kellemes késő nyárias idő,

0: Délutántól azonban északnyugat felől vastagodhat a fátyol felhőzet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Egy amerikai 35 éves barkácsgép akkumulátor tolvaj nő képe borzolja az internetet, mert hogy a robosított fénykép kísértetiesen hasonlít Jennifer Lopez arcképére, de tényleg itt nézem, és elsőre azt hittem, hogy ez tényleg Jennifer Lopez. Ő kezdi az órát, play, 4 perc múlt 11, Max Levente vagyok.
2: Best FM, a

0: a legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

Best FM, ha a legjobb zenék, nem hiszem el, amit látok. Megérkezett a Lenny Kravitz Barbie figura. A zenész a Barbie Signature sorozat második tagja, a kosárlabdasztár LeBron James után a $70 gyűjtőknek szánt Baba Kravitz Blue Electric Light turnéját, valamint sokrétű művészi pályafutását ünnepli.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Küszöbön a hétvége, ami fővárosunk belvárosában autómentes lesz, legalábbis a Kálvin tértől a Fővám térig, illetve a Műegyetem rakparton. Az Európai Mobilitási Hét részeként két napra átalakult tehát a belváros. A rendezvény célja megmutatni, hogyan működhet a város, ha az utcákon az autók mellett vagy néha helyettük nagyobb teret kapnak a gyalogosok, kerékpárosok és a közösségi programok. Az érdeklődők közlekedési bemutatókra, játékos családi programokra, kerékpáros eseményekre, járműbemutatókra és különböző mozgásos aktivitásokra számíthatnak. Jó szórakozást kívánok, az óra végéig pedig még biztosan halljuk Keen dalát, az Everybody's Changing-et, jön a Five a Keep on Movin-nal, és mindjárt Ricky Martin is Christina Aguilera-val.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is indul a délután, ma kivételesen B. Német Diával és egy Madonna feldolgozással a Madhouse-tól, Like a Prayer. Jó hétvégét, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Elíteltek két gyulai börtönört. Odüsszeia töredékre bukkantak Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, erősítette meg Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint a vállalkozások többsége semmit sem kapott a befizetéséért, miközben a kamara sokat költött saját működésére és népszerűsítésére. A kormány a politikai és sportvezetői tisztségek szétválasztásáról is döntött. Politikusok és állami cégvezetők nem irányíthatnának nagy sportszervezeteket, megbízatásuk után pedig 4 évig nem vállalhatnának ilyen pozíciót. A kormányfő arról is beszélt, hogy az adóhatóság automatikusan vizsgálná az elmúlt 5 évben távozott, valamint a legalább 2 éve hivatalban lévő politikai vezetők és hozzátartozóik vagyonosodását. Egy fogvatartott bántalmazása miatt ítéltek el 2 gyulai börtönőrt. A szegedi törvényszék katonai tanácsa fejenként 875.000 forintos pénzbüntetés szabott királyuk, és mindkettőjüket lefokozta. A nem jogerős ítélet szerint a bántalmazás 2023-ban egy zárka ellenőrzés közben történt. A folyosói kamera felvételéből később több mint 1 percet kivágtak. A bizonyítékot szándékosan rongálták meg, ezért azonban egyelőre senkit sem vontak felelősségre. Máskor zárt épületek is megnyitják kapuikat a kulturális örökség napjain. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza és bemutassa hazánk műemléki értékeit. A hétvégén országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az, hogy a kulturális örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Egy játékkártya méretű, mint egy 1700 éves Odüsszeia töredéket azonosítottak az Utrechti Egyetem könyvtárában Hollandiában. Az ógörög szöveg Homérosz eposzának 12. énekéből őrzött meg néhány sort, abból a jelenetből, amelyben Odüsszeusz emberei levágják Héliosz szent marháit. A pergament darab feltehetően egy Egyiptomban készült kisméretű könyvből származik. A ritka lelet évekig észrevétlenül lapult más ókori szövegek között. Ma sokfelé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel. Keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Hangolódjunk együtt a hétvégére. A mikrofonnál mostantól Béni Meddi, a Majoros Rita helyett én adom ma egész délután a legnagyobb kedvenceket. Hozom is ebben az órában Kádzsó slágerét, jön a Beszámme Múcsó, itt lesz Will Smith, Dérheni, most pedig a belga dance formáció a Methausen.
0: Best FM, a

legjobb zenék. A Life is a Flower, a svéd Ace of Base 98-as dala, amely a Flowers című harmadik stúdióalbumukon jelent meg. A dal Európában hatalmas siker lett, az Egyesült Királyságban például az 5. helyig jutott, és több országban is bekerült a top 10-be. Érdekesség, hogy a szám eredeti változata a Whenever You're Near Me, később új dalszöveggel és új címmel jelent meg Európában. A dal üzenete ugye alapvetően az élet pozitív oldalának kereséséről szól, és jól illeszkedik az Ace of Base jellegzetes reggae poppos hangzásához. Ezzel nosztalgiázunk a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Gyöngyös-nyugat csomópontnál ugyancsak az M3-ason a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal a belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Ami pedig az M5-öst illeti, Kunszállás és Kecskemét között cserélik a szalagkorlátot. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt töltjük ezt a napot is. Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Itt az egy óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek. Én pedig hozom hamarosan a Spice Girls slágerét. Ez lesz a Start, és a Chocolate Puma is itt lesz pár perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Gerezdlaki Közgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus énekegyüttes, Fischer Norbi akusztik, Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezdlaki Közgombóc. Bővebb info gozgombóc.hu.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Autófelvásárlás? Divital Kft. Bizományos értékesítés? Divital Kft. Megbízható használt autó? Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
4: Reklámot hallottak.
5: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Németi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen lounge slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Felbontaná a kormány az autópálya koncesziót, több mint 100 gyermek versenyez fóton, krokodilok között evezhetnek a 2032-es olimpián. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felbontaná a kormány a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT 35 éves autópálya koncesszióját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vállalatot még ma értesítik arról, hogy jogszerűtlennek tartják a mintegy 23 ezer milliárd forint értékű szerződést, és tárgyalásokat kezdeményeznek annak megszüntetéséről. A tárca vezető szerint az útüzemeltetési feladatokat a piaci ár több mint kétszereséért végzi a társaság, miközben a kockázatok jelentős részét az állam viseli. A hálózat kezelését azonban nem tudják egyik napról a másikra visszavenni, ehhez a cég együttműködésére is szükség lesz. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kormány több feljelentést is tesz az ügyben. Mintegy 170 katona tett esküt Nagykanizsán és Salgótarjánban. A többségük szerződéses katonaként vagy önkéntes tartalékosként kezdi meg a szolgálatát a Magyar Honvédségnél. A 10 hetes alapfelkészítés során fizikai, harcászati, műszaki és egészségügyi képzést kaptak, valamint a biztonságos fegyverkezelést is elsajátították. A program célja, hogy felkészítse az állományt a katonai szolgálattal járó feladatokra és terhelésre. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek méri össze tudását a 22. lovasterápiás és parasport versenyen Fóton. Az ország minden részéből érkező résztvevők összesen 23 kategóriában versenyeznek holnap. A rendezvény részleteiről Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke beszélt rádiónknak.
2: Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: Krokodilok között rendezhetik meg a 2032-es olimpia evezős és kajakkenu versenyeit Ausztráliában. A kiszemelt Fitzroy folyóban mintegy 500 sósvízi krokodil él, amelyek akár 4 méteresre is megnőhetnek. A sportolók azonban nem ettől tartanak. Szerintük a folyó kanyarulatai és áramlatai nem biztosítanak minden versenyzőnek azonos körülményeket. A helyszínt technikailag alkalmasnak minősítették. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként

0: nyugaton időnként több felhő lehet az égen, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton alakulhat ki néhol eső vagy zápor. Vasárnap is maradhat a kellemes, késő nyárias idő, délutántól azonban északnyugat felől vastagodhat a fátyol felhőzet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember 18-a van, Isten éltessen minden névrokonomat. Egy óra volt, néhány perccel folytatódik a pénteki Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és adom is továbbra a kedvenceket. Most például az Always and Forever-t, a Holland House Duo, a Chocolate Puma egyik ismert felvételét hoztam 2000-ből. Ezzel folytatjuk. Itt a Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Gotcha. Hey, baby.

Bestefem a legjobb zenék az It's Alright, folytatjuk az angol fiú csapat, az E17 egyik korai nagy sikeréről van szó, ami egyébként tényleg nagy siker volt, hiszen az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott, és több európai országban is top 10-es sláger lett. Egy érdekesség magáról, a bandáról, hogy az E17 eredetileg Walthamstow-ról, London keleti részének egyik kerületéről kapta a nevét, ahol a zenekar tagjai éltek. Következik tehát az E17 és az It's Alright. Itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk a délutánt. Az M6-oson például új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Pécs felé egyébként az M6-oson a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, ott a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Best FM-en szólnak ma délután is a legjobb zenék a 90-es, no meg a 2000-es évekből. Éppen ezért hozom majd Rúzsa Magdi dalát is. Ez lesz a szerelem, és itt lesz a Scissor Sisters is rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás. Kevés, de jó minőségű szőlőtermet. Lezuhant egy vadászgép Amerikában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. November végéig megérkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormányszóvivő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást nem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak, több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermek otthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöld őrség kezdi meg működését, emellett átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szüret már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk, mondta a rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapadt.
1: Három újabb nemzetközi filmfesztiválra kapott meghívást Lichter Péter experimentális Dracula filmje. A Dolog a koporsóban című alkotást Münchenben, az Egyesült Államok beli Iowa Cityben és a perui Limában is bemutatják ősszel. A horrorfilm több tucat régi Dracula adaptáció képeiből épül fel, amelyeket festéssel, roncsolással és újrafilmezéssel alakítottak át. A magyar közönség szeptember 20-án a budapesti klasszikus filmmaratonon, később pedig a Bem moziban láthatja. Lezuhant egy F-16-os vadászgép az Egyesült Államokban egy kiképzési gyakorlat közben. A pilóta még a becsapódás előtt katapultált, eszméleténél volt, amikor kórházba vitték. A gép Michigan államban egy mezőre zuhant és kigyulladt. A rádióforgalmazás alapján a vadászgép madárral ütközhetett, a baleset pontos okát azonban még vizsgálják. Ma sokfelé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel. Keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Folytatódik a Best délután velem Béni Meddiával. Szeptember 18-a van, és 2 óra is elmúlt már. Ami pedig most érkezik, az a Scissor Sisters, egy New Yorki együttes, ami a 2000-es években lett világszerte ismert. Az egyik legnépszerűbb slágerüket pedig már indítom is. I Don't Feel Like Dancing a Besten.
0: Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. A reggeli első korty kávé nélkül sokaknál el sem indul a nap, ezzel azért nem vagyunk egyedül. Segíthet éberebbnek lenni, javíthatja a figyelmet, és sportolás előtt is jól jöhet, csak hogy könnyű átesni a ló túloldalára, főleg egy sűrű munkanapon, ugye, amikor a második fekete után szinte észrevétlenül jön a harmadik, majd a negyedik. Na de mennyi kávé az ideális egy nap? Egészséges felnőtteknél általánosságban napi legfeljebb 400 mg koffein tekinthető olyan mennyiségnek, amely a legtöbb ember számára még nem jelent egészségi kockázatot. Ez azonban nem egyenlő automatikusan 4 csésze kávéval. A koffein tartalom ugyanis nagyban függ a kávé típusától, az elkészítéstől és az adag méretétől. Ráadásul nem csak a kávé számít, koffein van ugye a teában, a kólában, az energiaitalokban, a csokoládéban, sőt egyes gyógyszerekben és étrend kiegészítésben. Is. Könnyű tehát úgy túllépni a napi mennyiséget, hogy közben azt hiszik, hogy alig ittunk valamit. A koffein érzékenység nagyon egyéni, ami ugye az egyik embernek kellemes élénkítés, attól a másik már délben remegő kézzel nézi az órát. A túl sok koffein jele lehet például ugye a szapora szívverés, nyugtalanság, ingerlékenység, kézremegés, fejfájás, gyomorpanaszok, elalvási nehézségek, és van egy kevésbé látványos probléma is, a délutáni kávé könnyen beleszólhat ugye az éjszakai alvásba, hogyha valaki érzékeny a koffeinre, érdemes a nap második felében már óvatosabban bánnia vele. A lényeg tehát nem kell lemondani a kávéról ahhoz, hogy egészségesebben éljünk, érdemes viszont számolni a teljes napi koffein bevitellel, figyelni a saját szervezetünk jelzéseire, és nem feketével megoldani azt, amit valójában alvással kéne. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kuncent Márton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os kilométernél található Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható, a munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Aki pedig az M70-esen autózik, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Erre kell készülni, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Edwin Collins slágere kísért bennünket, A Girl Like You. Ezt hallgattuk az elmúlt percekben, és lesznek még nagy kedvencek a folytatásban is. Jönnek a hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik majd Robbie Williams, itt lesz a Bell Hello is, játszik a tankcsapda, Carl Wolf pedig indítja is a következő órát az Afrikával, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Emily Sunday slágere szól. Next to me, már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráne Spetzen fúvó zenekar és a Magnokum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Októberben kezdődik a rókák őszi immunizálása veszettség ellen. Szombaton is folytatódik a változóan napos felhős idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A kezelés Magyarország déli és keleti megyeit érinti, köztük Baranya egy részét is. Az állatok immunizálását most is vakcinattartalmú csalétkek

0: A felhívás szeptember 21-én jelenik meg, ezt követően a jelentkezőknek 30 napjuk lesz benyújtani pályázatukat. A pályázókat később szakmai bizottság is meghallgatja. A leendő vezető 2027. január 1-től töltheti be pozícióját. Komló ad otthont ezen a hétvégén a természettudományos muzeológusok idei országos találkozójának. A háromnapos szakmai rendezvény központi helyszíne a Komlóverzum látogatóközpont, a konferencia középpontjában pedig a természettudományos muzeológia aktuális kérdései, a gyűjtemények tudományos és társadalmi szerepe, valamint a szakma előtt álló kihívások állnak. A rendezvény része a Keletmecsekben szervezett szakmai kirándulás is. Jogerősen 17 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki 2023 nyarán Pécsett felcsalt a lakására és ott megölt egy hajléktalant. A férfit akkor már egy ideje foglalkoztatta az emberölés gondolata. Ráadásul családi tragédiák után zárkózottá vált, rendszeresen alkoholt és nyugtatót fogyasztott. Egy nap elhatározta embertől. Az áldozattal lakása környékén találkozott, meghívta magához, majd a konyhában végzett vele. A bíróság határozata szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. A harmadik fordulóval folytatódik a férfi kézilabda NB1B. A Tom Trans Komlóra ezúttal hazai mérkőzés vár. Az együttes ellenfele a békési FKC lesz. A két csapat vasárnap délután 6 órakor találkozik a Komlói Városi Sportközpontban.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Az alsó Makár dűlőben szennyvízakna fedlapot cserélnek. A dűlő mind a két irányból Zsák utcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint egyre több felé indul majd párásan, ködösen a reggel. Szombaton többnyire napos, száraz időre van kilátás. Helyenként néhány felhő is megjelenhet az égen. Jelentős csapadék ugyanakkor nem várható. A szél általában mérsékelt marad. Kora reggel 15, napközben 24 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál este 6-ig. H. Horváth László. Bizony-bizony péntek délután van, ilyenkor már illendő gondolkodni azon, hogy mivel töltjük a hétvégét. Ehhez hozok majd programokat, mellé válogatom a legjobbakat. Itt van elsőként Carl Wolf és az Afrika.
1: 101.7 Best FM.

legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Szeptember 25-én ismételten jön a kutatók éjszakája, amelyhez a Pécsi Tudományegyetem is csatlakozott. Erről beszélgetek holnap a Pécs Café Light-ban dr. Tamás Andreával, a PTAOK professzorával, aki elmondja azt, hogy milyen programokat tartottak meg az elmúlt évekből, és milyen újdonságok várják az érdeklődőket. Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is szól majd Jennifer Lopez dala Love That Costa Thing, előtte itt a You Are Not Alone, a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM.
1: Egy gyors közlekedési információ, mert hogy a baleset történt a Táncsics utca, illetve a Siklósi út találkozásánál, zajlik a rendőri helyszínelés. A számom ezzel kapcsolatban 30-as 889 117-es SMS-ben és Viberen keresztül lehet használni, ő pedig már Jennifer Lopez és a Love Don't Cost a Thing.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Rég volt szédű déje, mikor bocsant két pohár.

0: a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Folytatódik a kellemes őszies időjárás, most is 25-26 fokot mérhetünk. Holnap reggel jön egy kis köd, nagyjából 13-14 fok lesz, mindnapközben a 24-25 fok a jellemző, sok-sok napsütéssel. A napsütés marad majd vasárnap is, ott egyébként 26-27 fokra számíthatunk, aztán a hétfő meghozza a változást, széllel és hidegfronttal, míg éjszaka 13-14, napközben összességében a 20-21 fok a jellemző. És hát a hét közepére bizony visszaesnek a hőmérsékletek, főként az éjszakai órákban, ugyanis szerdán és sütörtökön összességében 6-7 fokot mérhetünk majd. Az időjárási idej után rövidesen folytatódik a zenei maraton, hozom majd a TNT újdonságát, előtte velünk lesz Nelly Furtado.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A Mecsek Erdő ZRT információi alapján szeptember 21 és 25 között teljes útzár lesz érvényben Komló és Kisvaszar között az úton. A fakitermelési munkák reggel 8 és délután 3:30 között zajlanak a térségben, úgyhogy arrafelé csak óvatosan. Én pedig várom a közlekedés legfrissebb híreit, SMS Viber száma 30-as 889 Szentegyhetes. A zenei maraton a britekkel folytatódik itt a Kossin és a Kecs.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A következő órában egészen biztosan megemlékezünk Szolnoki Péterről, amolyan stílusában, vidáman. Szól a Bombontól a Viva Espanyol, előtte jön a Sikén és a Don't Give Up, most pedig a legfrissebb hírek és információk délután 4-kor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet szombaton is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Az 50 ezer forintos utalvány az arra jogosultaknak. A szociális és családügyi miniszter ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet. Azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, ám az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a magyar állam.

0: A koncert részleteiről a Kodály Központ oldalán lehet tájékozódni. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján. A tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, brikett, illetve hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. A tűzifa 5%-os áfáját szeptember 15-től lehet alkalmazni. Romonyán, a Zrínyi utcában a szennyvízvezeték egy korábbi meghibásodása miatt megsüllyedt az útburkolat. A község önkormányzatának tájékoztatása szerint az úthiba helyreállítása szeptember 23-án szerdán kezdődik. A munkák során felbontják az érintett útszakaszt, elvégzik a megfelelő tömörítést és a betonozást. Az érintett lakókat arra kérik, hogy szerda reggel még a munkák megkezdése előtt álljanak ki autóikkal az utcából, mert a betonozás után 24 órán át járművel ki- és behajtani sem lehet majd a szakaszra. A végleges aszfaltozás az ezt követő napokban történik majd. A harmadik fordulóval folytatódik a férfi kézilabda NB1B. A Tom Trans Komlóra ezúttal hazai mérkőzés vár. Az együttes ellenfele a békési FKC lesz. A két csapat vasárnap délután 6 órakor találkozik a Komlói Városi Sportközpontban.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sáblezárás lassítja a forgalmat. Az alsó Makár dűlőben szennyvízakna fedlapot cserélnek. A dűlő mind a két irányból Zsák utcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint egyre több felé indul majd párásan, ködösen a reggel. Szombaton többnyire napos, száraz időre van kilátás. Helyenként néhány felhő is megjelenhet az égen. Jelentős csapadék ugyanakkor nem várható. A szél általában mérsékelt marad. Kora reggel 15, napközben 24 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Kellemes délutánt kívánok. Holnap jön a sikondai futópartin, hamarosan ezzel foglalkozunk itt a Besten. Előtte viszont indítom a zenei maratont, jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen. Kezdünk Sikénnel, Don't Give Up.
1: 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: nem.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Holnap lesz a sikondai futóparti, erről beszélgetek Polis Józseffel, Komló polgármesterével.
2: Ez a rendezvény itt két héttel a bányásznapi rendezvény sorozat után még mindig a Komló 75 jegyében és annak szellemében került megszervezésre és kerül lebonyolításra. Hát én remélem, hogy sokan leszünk, mert én is ott leszek egy közepes távnak a legyűrését bevállaltam, de hát azért lehet futni félmaraton, és nagyon sok előre regisztrált jelentkezőnk van, kisebb forgalomkorlátozások lesznek, mind a Tölcsva utcában, mind a tóparti úton Sikondán, ott is kérem az üdülő tulajdonosnak, soknak a megértését, a türelmét, és ez, én úgy gondolom, hogy a Komló 75 jegyében egy egészség megőrző program is, mert épp testben, épp a lélek, és jó, ha minél többen rászokunk arra, hogy ez ne csak egy ilyen ad-hoc jellegű dolog legyen, hanem iktassuk be az életünkbe a mindennapi sétát, a mindennapi sétát, a kicsit kocogást, vagy akár a futást, és ezt mind-mind tegyük meg az egészségünk megőrzése érdekében. Ez a sikondai program a nagyon jó levegőben, a nagyon jó környezetben duplán ezt a célt fogja szolgálni.
1: Mindezt tehát holnap Sikondán, nálunk folytatódik a zenei maraton, rövidesen szól a Fugees kiváló feldolgozása 1996-ból Killing Me Softly, itt lesz itthonról a Crystal, ez pedig a C-Block és a Summertime. It's

0: a legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. Továbbra is keresik Kalányos Szintiát, a pécsi rendőrök a hallgatók segítségét kérik a 20 éves nő eltűnése kapcsán. A nő április eleje óta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiatal nő vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú és fekete, szeme színe barna. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki ismeri a nőt, vagy éppen látta, vagy tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívószámon, valamint várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd a napfényes Kalifornia, méghozzá Dante Tomástól, előtte a Beavers játszik Puskás Petivel, ahol jártunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspécs.hu.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grand Spatzen Fúvó Zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unter Rock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnai negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnaiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnai család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnai gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnai negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
0: Ez volt a programajánló.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hit Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Jövő héten szerdán kezdődik, és vasárnapig tart az idei Pécsi Napok programsorozat, a helyszín a szokásos, a sétatér. Na nézzük a fellépőket, ott lesz majd a Kék Nyúl, a Bandos Streets, a Cuba Libre, a Pannon Filharmonikusok, a Voice Singers, az Elvis Projekt és a Swing Ladies Duo is. De minden mellett lesznek táncbemutatók, kórusmuzsika, illetve utcazene, nem utolsó sorban bor és dalünnepe. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor, előtte itt van Kohánszki Roy és a Mindenkis Bánaton.

0: nekem nem kell.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
2: Igen, hamarosan folytatjuk méghozzá Tom Novi és Lima közösével Now or Never. Előtte érkeznek a legfrissebb hírek és információk délután 5-kor a Best FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
3: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Októberben kezdődik a rókák őszi immunizálása veszettség ellen.

0: pályázatot ír ki a Janus Pannonius Múzeum igazgatói munkakörének ellátására Pécs városa. Bertó Gábor jelenlegi vezető 5 évre szóló megbízatása az év végén jár le. A felhívás szeptember 21-én jelenik meg, ezt követően a jelentkezőknek 30 napjuk lesz benyújtani pályázatukat. A pályázókat később szakmai bizottság is meghallgatja. A leendő vezető 2027. január 1-től töltheti be pozícióját. Komló ad otthont ezen a hétvégén a természettudományos muzeológusok idei országos találkozójának. A háromnapos szakmai rendezvény központi helyszíne a Komlóverzum látogatóközpont, a konferencia középpontjában pedig a természettudományos muzeológia aktuális kérdései, a gyűjtemények tudományos és társadalmi szerepe, valamint a szakma előtt álló kihívások állnak. A rendezvény része a Keletmecsekben szervezett szakmai kirándulás is. Jogerősen 17 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki 2023 nyarán Pécsett felcsalt a lakására és ott megölt egy hajléktalant. A férfit akkor már egy ideje foglalkoztatta az emberölés gondolata. Ráadásul családi tragédiák után zárkózottá vált, rendszeresen alkoholt és nyugtatót fogyasztott. Egy nap elhatározta embertől. Az áldozattal lakása környékén találkozott, meghívta magához, majd a konyhában végzett vele. A bíróság határozata szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. A harmadik fordulóval folytatódik a férfi kézilabda NB1B. A Tom Trans Komlóra ezúttal hazai mérkőzés vár. Az együttes ellenfele a békési FKC lesz. A két csapat vasárnap délután 6 órakor találkozik a Komlói Városi Sportközpontban.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Az alsó Makár dűlőben szennyvízaknak fedlapot cserélnek. A dűlő mind a két irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint egyre több felé indul majd párásan, ködösen a reggel. Szombaton többnyire napos, száraz időre van kilátás. Helyenként néhány felhő is megjelenhet az égen. Jelentős csapadék ugyanakkor nem várható. A szél általában mérsékelt marad. Kora reggel 15, napközben 24 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk, legközelebb 6-kor a Besten. Kellemes délutánt kívánok. Ha valaki szeretne a környékben a 4-es street-tel találkozni, az megteheti holnap Szexárdon. Nálunk zenélnek, hiszen indítom a zenei maratont, de nem velük, hanem Tom Novival és Limával. Szól már is a Now or Never.
1: 101.7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok.

0: Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap reggel kialakulhatnak 5 foltok, egyébként 13-14 fokra ébredünk, napközben pedig a 24-25 fokon jellemző. Sok-sok napsütéssel viszont délután már jönnek a gomoly felhők, ellenben nem kell számítanunk csapadékra. Aztán vasárnap 26, akár 27 fok is előfordulhat, hétfőn viszont drasztikus változás érkezik, széllel és hidegfronttal, ott napközben a 20 fok a jellemző, kedden már csak 18, szerdán 17 fok lesz, még az éjszakai órákban visszaesik a hőmérséklet körülbelül 7-9 fokra. Az időjárás hírei után folytatódik a zenei maraton, rövidesen a hősökkel, tőlük szóla játszunk, előtte indítom a 90-es klasszikust a Salt-N-Pepa-tól, ez már a Let's Talk About Sex a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mohácsi csata körül még mindig nagyon sok a rejtély, folytatjuk a tegnapi beszélgetést dr. Papp Norberttel, a PTM történeti földrajz professzorával.
0: A csatában javarészt milyen fegyvereket használtak?
2: Hát összesen, tehát mintegy 110 ezer ember vesz részt, katona vesz részt a csatában, és ezen kívül még vannak nem katonák is a helyszínen. A tűzfegyvereknek, ahogyan az emiatt is emlegetik Mohácsot, mint egy ilyen korfordulót, hogy fontos szerepet töltöttek be a tűzfegyverek. Ugye nagyszámú ágyú volt, az oszmán oldalon nagyjából 300 ágyú, a magyar oldalon itt 85 ágyút vittek a csatába, amiből 54-et állítottak fel, az ágyuk egy része, az volt valami logisztikai probléma, és a hajókon maradt. Ezen kívül puskákat is használtak, tehát az oszmán oldal 4000 lövészfegyvert, kétfajta típust, kétfajta kaliberrel alkalmazott, ezekkel a janicsárokat szerelték föl. A keresztény oldalon is voltak puskák, ezeknek a pontos száma nem ismert, feltehetőleg kevesebb volt belőlük, és sok felől jöttek a katonák, voltak cseh, német, lengyel, magyar katonák, különböző helyekről, valószínűleg többfajta típusba sorolhatók ezek a fegyverek, vagy hát sokfajta műhelyben készültek, de összességében a 110 ezerhez képest mindössze pár ezer tűzfegyver az, amiről itt beszélünk, és a többség az, mint a középkorban, tehát hideg fegyverekkel volt felszerelve, íjakkal, nyilakkal, kard, szabja, főleg az oszmán oldalon a szabja használat volt a meghatározó, a tömegsírokban látott áldozatoknak a nagy részével is a szabja végzett, de látunk harci csákán nyomát, látjuk az íjak nyomát, tehát a megoszlása ezeknek a fegyvereknek az, hogy kisebb részben tűzfegyverek, amelyeknek döntő jelentősége volt, de nem azért, mert sok volt belőle, hanem mert megfelelő helyeken, megfelelő módon vetették be ezeket a puskás gyalogosokat, illetve hát a tűzérséget, és hát ez ennek volt egy ilyen nagyon erős döntő hatása a csata lefolyására, de ez nem azt jelenti, hogy a halottak többsége az tűzfegyvertől esett volna el, a tömegsírokban sem látunk ilyeneket, tehát ilyen fajta nyom nincsen, hanem ezeket az embereket döntően szabjával, illetve más hidegfegyverrel ölték meg, akik ott elestek, 16-18 ezer katona.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik a Jetlag slágerével, Repül az idő, a Besten.

0: meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben az...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától villamműsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grand Espacen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnai negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnaiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnai család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnai gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnai negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozaton keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
4: Ez volt a programajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
6: Még lehet jelentkezni az ország legnagyobb szemétszedési akciójára. Új munkarendre tér át a parlament, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi 1 óra helyett 1,5 óra áll majd rendelkezésre. Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, a 48-as, a 49-es villamos nem jár. A BKK a Szabadsághíd lezárása idején elsősorban a 4-es metrót, a 4-es és a 6-os villamost, valamint a 7-es és a 133E autóbuszt ajánlja. Mintegy 10 000 résztvevőt várnak kedden a sérült gyermekek napjára a fővárosi állat és növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre az ország minden részéről érkeznek fogyatékossággal élő gyermekek és családtagjaik. A látogatókat állatkerti túra, látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi programok várják. Koncertet ad a Kaláka együttes is. A kapukat szeptember 22-én reggel 9 órakor nyitják. A programok 10 órakor kezdődnek az eseményen. 1992 óta csaknem 200 000 gyermeket láttak vendégül. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Ha csütörtökre szokták azt mondani, hogy az már kis péntek, akkor a mai péntekre mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez már a kis szombat, mert hogy a mai Night Shift Extra-ban a szombati rezidens Slim Fit érkezik vissza, vagy érkezik hamarabb, egy óra erejéig. Szóval hip-hop és R&B ma is a menő, pont úgy, mint szombaton, úgyhogy ennek köszönhetően 6-7-ig én White Boy 7-től Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Indul a pénteki Night Shift Extra.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: Más nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/DJ White Boy, de nem csak engem, hanem az összes Night Shift lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit hip-hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ White Boy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: time. Wishing the left view, left view. Without a dope beat, step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you,
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
2: Egészen pontosan ez a Night Shift Extra minden pénteken. 6 rezidens 7 napra se, hogy nem jön ki a matek, úgyhogy persze, hogy minden héten valaki duplázik. Ez a valaki, ezen a héten Slim Fit lesz, szombati rezidensünk, és persze ő hozza magával a szombati hangulatot, meg a szombati zenéket, vagyis hip-hop és R&B még egy órán keresztül. 7 és 8 óra között is itt a Besten, nagyon gyors szünet, tényleg egy rövidke pihenő, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grand Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnai negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnaiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnai család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnai gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnai negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Már lehet szavazni az év kilátójára. A hibrid autók tartják a legjobban az értéküket. Továbbra is komoly a száj van. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem hozott érdemi változást az elmúlt napok időjárása a szárazságban, bár az ország északnyugati részén hullott eső az Alföld nagy területein továbbra is komoly aszály van. A tartós vízhiány miatt a kukorica és a napraforgó sok felé már teljesen kiszáradt, ezért a betakarítás is a megszokottnál korábban kezdődött. Nyugaton javultak a repcevetésének feltételei, északkeleten viszont több helyen még a talaj előkészítéséhez is túl száraz a föld. Visszaesett a lakóhelyet váltók száma Magyarországon. A friss adatok szerint tavaly kevesebben jelentettek be új lakcímet, és az elmúlt 10 évben mindössze egyszer volt ennél kisebb a költözési aktivitás. A megyehatárokat átlépők száma megközelítette a 115 ezeret. Csak nem minden második költöző pedig Budapestet vagy Pest megyét választotta. A központi térségen kívül Fejér, Győrmoson és Bács-Kiskun tartozott a legnépszerűbb célpontok közé. A hibrid autók tartják legjobban az értéküket a használt autópiacon. A legfrissebb adatok szerint évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek csak nem 7, a dízelek, az elektromos autók pedig 7,5% feletti mértékben. Közben egyre kevesebb az olcsóbb jármű. Augusztusban a kínálat 35%-a került, 2,5 milliónál kevesebbe. Ez egy év alatt 4% pontos csökkenés. Az autók átlagára ugyanakkor lényegében nem változott, 5,5 millió forint körül alakult. Elindult a szavazás az év kilátója címért. Idén 10 hazai helyszín került a döntőbe, a Pilistől a Börzsönyön és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig. A jelöltek között van többek között a Boldogözséb, a Csóványosi, a Jánosvára és a Várhely kilátó is. A győztesről a közönség dönt. Voksolni szeptember 28-án éjfélig lehet az Aktív Kalandor oldalán. A hetedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a hazai kilátók mellett a természetjárásra, valamint Magyarország természeti és épített értékeinek megőrzésére is felhívja a figyelmet. A hírblokk végén nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet

0: sztárok Mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nem tudom, kell-e még mondani, ha valakinek az elmúlt egy és negyed órában nem esett le, hogy a mai péntek esti Night Shift extra az a hip-hopról és az R&B-ről szól.
2: Tényleg?
1: Igen, tehát hogyha a zenéből nem, meg abból, hogy te is itt vagy, aki ugye egyébként szombati rezidensünk, hogyha ebből nem rakta össze senki, akkor azt hiszem, ők most már menthetetlenek. Mindegy, azért mondjuk el, hogyha itt nem, akkor élőben hol? Most zárjátok a hétvégét, ugye?
2: Így van, a nyarat.
1: Igen, mert azt hiszem, holnap még csak szombat van, szóval.
2: Így van, szóval holnap a Petőfi lábánál azon a bizonyos hajón délután 5-től este 10-ig, úgyhogy majd gyorsan felugrok egy gyors szetre, és megyek is vissza.
1: Tehát ott kezdesz, idejössz, visszamész.
2: Így van.
1: És elsiratjátok a nyarat.
2: Így van, reméljük, hogy jó időnk lesz.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Még szakmán belül is az egyik legjobb rappernek tartják,
2: így
1: ugye?
2: Van, tehát, a szakmán belül... times, így van.
1: Na most igen, tehát ugye Paradise is really nice. Very nice, bocsánat, ez nem ez a legerősebb ríme. Azért legyünk őszinték. Mentségére legyen szóba, azért a hazai zenei életben van, aki ennél sokkal szarabb rímekből most már évek óta megjön.
2: És komplet
1: dalokat húz föl a rímekre, de ez egy másik történet.

0: Yeah.
1: You make me feel so good.
0: Come on.
1: You make me feel so good. And you know you make me feel so good.
0: That's what we do.
2: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
3: Hát akkor az a forgatókönyv nem fog működni, ami Millerrel szokott, hogy akkor itt maradsz itt a szó, mert tudjuk, hogy dolgod van holnap, de azért holnap azért akkor szokásos időben helyre gyere vissza, légy kedves.
4: Megpróbálok nem késni.
3: Jó, rendben, minden már azért rácsörgök, hogy a 6 óra magassága, vagy óra az idős a hajóról, nem?
4: Hát, reméljük,
3: még akár, még akár úszva is, pedig ez eddig végig beton. Na mindegy.
4: Áll szemben.
3: Akkor holnap, az meg egy jó rap zenekar.
4: Volt.
3: Igen. Hónap este 7.
4: Így.
3: Gyere.
4: Köszöntöm. Csak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A koronavírusos fertőzések szórványos növekedése várható. Jövő hónapban ismét lesz Kolonics György emlékfutás. Erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a hazai szennyvízben, ezért a következő időszakban a fertőzés számok szórványos növekedése várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az elmúlt héten Budapesten és az agglomeráció egyes településein is kimutatták a vírus örökítő anyagát. A főváros északi, déli és központi területein mérsékelt, az ország többi vizsgált részein alacsony koncentrációt mértek. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a szociális és családügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az államkincstár rendszerében is megfelelő lakcím van-e. Az iskolakezdési támogatás összege 100 000 forint. Ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket holnap és holnap után, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a részt. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A következő óra világsztárjai közül a legtöbben már voltak itt nálunk fellépni, hiszen láthattuk már élőben Timbalandot is, és Nelly Furtadót is, a Backstreet Boys többször is, szegény George Michael szintén többször, és hát ugye tavaly évvége óta már Jennifer Lopez is ehhez a körhöz tartozik. Nem is beszélve ATB-ről, aki a Let You Go-val indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés marad, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski van, mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Killer, itt a Besten.

legjobb zenék. A most érkező dal videóklipében George Michael tett egy elég egyértelmű utalást korábbi lemezkiadójára. Hát gyakorlatilag hazugnak nevezte őket. És a városi legendák szerint ezen annyira berágott a lemezcég, hogy ők intézték el, hogy a három díjra jelölt klip végül egyetlen egy szobrocskát se kapjon az MTV Music Awards díjátadó gálán. De hát a rajongókat nem lehetett megállítani, úgyhogy végül is a közönség szavazást torony magasan ez a klip nyerte. George Michael és a Fast Love érkezik itt a Best Amp a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Állítólag nem a legkorrektebb módon váltak meg Tom Jones-tól a Voice szerkesztői. A következő évadban már nem ő lesz az egyik mentor a forgószékes tehetségkutatóban. A most érkező Cheryl Cole váltja őt. Jön

Best FM a legjobb zenék. 3-4 albumnyi anyag biztosan összegyúlni azokból a dalokból, amelyeket anno a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de aztán végül nem nálal kötöttek ki. Ilyen Justin Timberlake komplett első szóló albuma. Ilyen például Madonna La Isla Bonita című dala, és ugyanebben a sorba passzol a most érkező kislemez is. If You Had My Love, jön J-Lo.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még nem lélegezhetnek fel az allergiások. Sportágat és hangszert is lehet választani a fővárosban. Helyenként felhősödhet, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Melegszik az idő a hétvégén, holnap és holnap után is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő. Szombaton 24-29, vasárnap 25-30 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Részletes információk az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi 1 óra helyett másfél óra áll majd rendelkezésre. Október első hétvégéig még vonattal is elérhető a horvát tengerpart Budapestről. Az Adria Intercity szeptemberben is október elején keddenként és péntekenként indul Splitbe, visszafelé pedig szerdán és vasárnap közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az éjszakai járat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak Budapest és Split között. Ma ismét benépesült a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. 2 napon át a mozgásé és a zenéi a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Ma az iskolai osztályok kaptak főszerepet, holnap pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek, kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, mini koncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó.
1: Túl vagyunk a parlagfű szezon legintenzívebb időszakán. Az allergiások számára azonban még nem ért véget a kellemetlen időszak. A hűvösebb idő hatására az ország nagy részén csökkent a levegő pollen terhelése. A Tiszántúlon ugyanakkor a következő napokban még nagyon magas értékeket is mérhetnek, ezért az arra érzékenyeknél továbbra is erős allergiás tünetek jelentkezhetnek. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Zavaros az este,

Best FM, a legjobb zenék. A mai esőt záport zivatart, holnap köd váltja, amúgy marad minden ugyanaz, 26 fokos nappali maximum, szél és front nélkül, és aztán vasárnap egy picikét visszakapunk a nyárból. Nem lesz se csapadék, se köd, se szél, se front, se igazából felhők, cserébe lesz 28 fokos nappali maximum. Országszerte mindenhol.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM, a legjobb zenék. Tudjuk jól, hogy a vámpírok halálosan allergiásak a napfényre, de ettől függetlenül pontosan ugyanúgy élik az életüket, mint mi, csak egy picikét fordítva. Na hát ezt figuráztak ki a Shakedown a most érkező dal videó

Best FM, a legjobb zenék. Vasárnap a Gellért-hegy oldalát érdekes, de inkább azt mondom, hogy vicces járművek fogják majd ellepni, ami miatt az úgymond normális gépjárműveket hát egy picikét korlátozni fogják. Szóval Láda Derbi lesz a Tabánnál, ami miatt tessék elterelésekre és lezárásokra számítani egészen vasárnap este 8-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nehéz időszakon vannak túl a borászok. Még lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Autómentes hétvége következik a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. A végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári asszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Az alföldön nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapad. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics-György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a résztvevők. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok Kenus emlékére. Kolonics-György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap előtt, szeptember 16-án ünnepelte 58. születésnapját Marco Antonio Muñiz, akit a világ csak úgy ismer, hogy Mark Anthony, és akinek a létező összes A-kategóriás celeb gratulált tegnap előtt Instán és Facebookon keresztül. Az I Need to Know jön hamarosan itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron.

Best FM a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig-vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz, ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez Prado egy másik dalának a hangmintáit használta fel. Érkezik tehát a Chef és a Mucho Mambo Sway, Tabasta.

Best FM a legjobb zenék. Hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha, az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Groove Jettel itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék. 30 évet kellett várni az ítéletre, úgyhogy ez a plusz egy hónapos már tényleg nem számít semmit. Keith D. Davis bűnös a Tupac Shakur ellen megszervezett gyilkosság vágyában. Minimum 40 évre számíthat, de egészen pontosat majd október 13-án mond az esküdt. Szép jön, Tupac!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egyébként ma, szeptember 18-án van az egyenlő bérezés világnapját, ami a következő óra világsztárjait illeti. A bérezésükben nem nagyon tudunk beleszólni, de egyenlően biztosítunk mindenkinek lehetőséget 11 és éjfél között, úgyhogy Molokóék érkeznek majd a Sing It Back-kel, jön Bob Marley, Funks Are the Lux-szal és a Sun is Shining-gal, a sor legelején pedig a Safri Duo a Baya Baya-val.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék, az egymás után érkező két dal gyakorlatilag ugyanazt mondja, picit más stílusban és más szöveggel, de a lényeg mind a kettőnél az, hogy az élet szép. Sun is shining, it's a beautiful day, előbb Bob Marley on Funkstar Deluxe-al, aztán pedig Michael Bublé, itt a Best of a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Ennyi volt a péntek, úgyhogy zárom a Night Shift-et is ezzel a lendülettel. Jó bulit mindenkinek, aki most fejest ugrik a hétvégébe. Holnap Hip Hop és R&B 6-tól 8-ig csatlakozik hozzám majd Slim Fit. Jön Britney, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.